A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a költözési kedve Magyarországon, hamarosan indul az őszi róka vakcinázás, változóan felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás, a területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csak nem 200 ezer fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Folyamatosan ellenőrzik Dunaújváros játszótereit. A GESZ munkatársai elsősorban a játszóeszközök, a környezet és az általános állapot felülvizsgálatára figyelnek. Kedden 10 helyszínt vizsgáltak. A tapasztalatok szerint a játszóterek alapvetően jó állapotban vannak. Néhány helyen a kapuk javítására, máshol takarításra és seprésre van szükség. Az önkormányzat szerint legkésőbb a jövő hét végéig mind a 40 dunaújvárosi játszótéren elvégzik a szükséges takarítást. A rongálásokat a lakosság a közterületi e-mail címen lehetőség szerint fényképpel is jelezheti. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. Ezek a vonatok csak Kelenföldig közlekednek majd, a MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a. A legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. 30 napirendi pontot tárgyalt szeptember 17-i ülésén a Dunaújvárosi Közgyűlés. A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését, és több támogatásról is döntöttek. Az Emberek Egészségéért Alapítvány 2,5 millió forintot kap az október 17-ére tervezett lakossági szűrőnap megszervezésére. Az önkormányzat emellett új megállapodásokkal biztosítaná a lakásfenntartási és időskorúak rezsitámogatását, a közgyűlés városfejlesztési vagyongazdálkodási és településrendezési ügyeket, valamint a 2027-es Bursa Hungarika ösztöndíj programhoz való csatlakozást is tárgyalta. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. Megkapták elmaradt augusztusi munkabérüket a Dunai Vasmű érintett dolgozói. A késedelem oka az volt, hogy a költségek finanszírozásához szükséges kormányhatározat csak szeptember 11-én jelent meg. Az állam legfeljebb 657 millió forintot biztosít a felmerült költségek fedezésére. A bérek rendeződtek, a vasmű hosszabb távú sorsa azonban továbbra is bizonytalan, az értékesítési kísérletek eddig nem hoztak eredményt. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra a Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye. Október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A lomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikumváros részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. A Hankook gumiabroncs gyártó 540 millió euróból, azaz mintegy 200 milliárd forintból bővítette üzemét a Fejér megyei Rácsalmáson, ahol októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbuszabroncsok gyártását. Az újonnan épített gyáregység éves termelési kapacitása meghaladja a 800 ezer darabot. A dél-koreai cégcsoport azt közölte, hogy a 2024-ben elkezdett negyedik bővítési ütem, mintegy 66 ezer négyzetméternyi új gyártó és kiszolgáló épületet, valamint az új tehergépkocsi és autóbuszabroncs gyártósort foglalja magába. Az új gyártósorral a cég több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. Október 30-áig lehet pályázni a kerékpáros barát címekre, innen Fejér vármegyéből is települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és a kerékpározást népszerűsítő programjaikkal. Az elismeréssel a biztonságosabb, környezetkímélőbb, mindennapi közlekedésért tett lépéseket díjazzák. A pályázatokat a KTI honlapján lehet benyújtani, az eredményhirdetés novemberben várható. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását. Itt Fejér megyében is a juttatás legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, és 4 hónap alatt összesen 20.000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangó alma őszivarac kézű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik itt Fejér megyében is, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el. Határértéket meghaladó illékony szerves anyag tartalmat mutattak ki egy Kínában gyártott szilikon kenyérsütő formában. Az érintett terméket Magyarországon is értékesítették. A hatóság azonnali termék visszahívást rendelt el, és arra kéri a Fejér megyei vásárlókat is, hogy az érintett ételből származó sütőformát ne használják tovább. Az illékony szerves vegyület jelenléte az élelmiszerrel érintkező tárgyaknál azért jelenthet problémát, mert nem megfelelő mennyiségben vagy kontroll nélkül szennyezhetik az élelmiszert, emellett az élelmiszer ízét és illatát is kedvezőtlenül befolyásolhatják, szélsőséges esetben pedig mikrobiológiai, illetve mérgező vagy allergén kockázatot is jelenthetnek. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5. és 12 év folyam között matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Innen Fejér megyéből is a díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én éjfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Végül az időjárásról. A többfelé párás helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án pénteken sok boldogságot diánák, szülinaposok, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. 4 perc múlva már 4:07. Rihanna kezd az Umbrellával, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Szeptember 18-a van, péntek, az illetlenség világnapja. Na, nem azt jelenti, hogy parasztnak kell lenni, hanem pont, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire elterjedt a tiszteletlenség a mindennapokban, és rávilágít az illem, valamint a kulturált viselkedés hiányára. Mojo és a Chillén ezzel megy tovább a péntek reggel. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, a néhol ködös reggelt, napos gomoly felhős idő váltja, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat elszórtan, 20-27 fok valószínű, keleten lesz melegebb, részletek a hírek végén, amelyet majd Taylor Swift dala követ.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Eszortan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén. Több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben. A Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A családokkal közösen meghatározott célokhoz igazodva mentorálással, korrepetálással, fejlesztéssel és személyes jelenléttel segítik őket abban, hogy ne maradjanak le, és előrébb tudjanak lépni a tanulásban. Gyerekirodalmi online naptárat készített a Móra Könyv kiadó. Az örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában, az István a királyban. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látvány állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. A résztvevőket az állatkerti túra mellett interaktív foglalkozások, közösségi élmények várják, lesz táplálkozási tanácsadás és a Kaláka Együttes is koncertet ad. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO a Nőkért és a Tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsippek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Menyhárt Otília bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban. A grönlandi és antarktiszi jég gyorsuló olvadására figyelmeztetnek nemzetközi kutatók. Az elmúlt évtizedek műholdas felvételei arra utalnak, hogy a fokozódó jégolvadás egyértelműen összefügg az éghajlatváltozással. A jég öthatoda a melegebb tengervíz hatására tűnik el, ami a tanulmány szerzői szerint tovább emeli a tengerszintet a jövőben.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti, ezek a vonatok csak Kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a Fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. Határértéket meghaladó illékony szerves anyag tartalmat mutattak ki egy Kínában gyártott szilikon kenyérsütő formában. Az érintett terméket Magyarországon is értékesítették. A hatóság azonnali termék visszahívást rendelt el, és arra kéri a Fejér megyei vásárlókat is, hogy az érintett ételből származó sütőformát ne használják tovább. Az illékony szerves vegyület jelenléte az élelmiszerrel érintkező tárgyaknál azért jelenthet problémát, mert nem megfelelő mennyiségben vagy kontroll nélkül szennyezhetik az élelmiszert, emellett az élelmiszer ízét és illatát is kedvezőtlenül befolyásolhatják, szélsőséges esetben pedig mikrobiológiai, illetve mérgező vagy allergén kockázatot is jelenthetnek. Végül az időjárásról. A többfelé párás helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Most már egyre többször indul párásan, ködösen a nap itt-ott. Vannak helyek, ahol ma reggel is ez a helyzet. 7 és 15 fok között van odakint. Napos, gomoly felhős idő lesz egy-egy elszórt futózáporral, 20-27 fokkal, és ma is keleten lesz melegebb. Holnap a maihoz szinte megszólalásig hasonlít majd az időjárás. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de délután északnyugat felől erőteljesebb felhő átvonulás indul, viszont a jó hír, hogy esni nem fog, 24-29 fok lesz majd a hét utolsó napján. Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel és egy laza nyárias szambával örülünk ennek. Jön a Más Kanada a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok! Jönnek szeptember 18-a péntek friss hírei, a következő órában pedig majd az IMF. És Zséda is.

0: hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Folyamatosan ellenőrzik Dunaújváros játszótereit. A GESZ munkatársai elsősorban a játszóeszközök, a környezet és az általános állapot felülvizsgálatára figyelnek. Kedden 10 helyszínt vizsgáltak. A tapasztalatok szerint a játszóterek alapvetően jó állapotban vannak. Néhány helyen a kapuk javítására, máshol takarításra és seprésre van szükség. Az önkormányzat szerint legkésőbb a jövő hét végéig mind a 40 dunaújvárosi játszótéren elvégzik a szükséges takarítást. A rongálásokat a lakosság a közterületi e-mail címen lehetőség szerint fényképpel is jelezheti. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. Ezek a vonatok csak Kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5. és 12 év folyam között matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Innen Fejér megyéből is a díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én éjfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Végül az időjárásról. A többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Szeptember 18-a van péntek, amely idén is a Diánák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak egyaránt. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában biztosan hallgatunk majd I.I.O.-t, szól a Rapture, elsőként pedig Alexandra Burke Florida-val közös Bad Boys című dala.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án, 1971-ben a mai napon a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amely fellépett egy klasszikus zenei fesztiválon Svájcban. Most pedig a 90-es és 2000-es évek fordulójának egyik ikonikus elektronikus dalával megy tovább a péntek reggel. Jön az amerikai IIO és a Rapture a Best FM.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. 20-27 fok, napsütés, felhők, egy-egy elszórt zápor, zivatar, erre készülhetünk ma, és ma is keleten lesz majd melegebb. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Will Smith és a Man in Black bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Eszortan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban. Már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látvány állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. A résztvevőket az állatkerti túra mellett interaktív foglalkozások, közösségi élmények várják, lesz táplálkozási tanácsadás és a Kaláka együttes is koncertet ad. A grönlandi és antarktiszi jég gyorsuló olvadására figyelmeztetnek nemzetközi kutatók. Az elmúlt évtizedek műholdas felvételei arra utalnak, hogy a fokozódó jégolvadás egyértelműen összefügg az éghajlatváltozással. A jég öthatoda a melegebb tengervíz hatására tűnik el, ami a tanulmány szerzői szerint tovább emeli a tengerszintet a jövőben. Már 600 ezeren regisztráltak arra a szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa szeptember 26-án mutat be a párizsi Concord téren, háromnapos franciaországi látogatásának egyik csúcspontjaként. A pápa egyéb programjai mellett szeptember 25-én fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezeren jelentkeztek. Másnap tartja a szabadtéri szentmisét a Concord téren. Szeptember 27-én pedig Lourdesban, a katolikusok egyik legfontosabb zarándok helyén celebrál újabb szabadtéri misét, ahova 150 ezer embert várnak. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nőt elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában, az István a királyban. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat, a beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a Fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. 30 napirendi pontot tárgyalt szeptember 17-i ülésén a Dunaújvárosi Közgyűlés. A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését, és több támogatásról is döntöttek. Az Emberek Egészségéért Alapítvány 2,5 millió forintot kap az október 17-ére tervezett lakossági szűrőnap megszervezésére. Az önkormányzat emellett új megállapodásokkal biztosítaná a lakásfenntartási és időskorúak rezsitámogatását, a közgyűlés városfejlesztési vagyongazdálkodási és településrendezési ügyeket, valamint a 2027-es Burza Hungarika ösztöndíj programhoz való csatlakozást is tárgyalta. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását. Itt Fejér megyében is a juttatás legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, és 4 hónap alatt összesen 20.000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangó alma őszi varack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik itt Fejér megyében is, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el. Végül az időjárásról. A többfelé párás helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső zápor helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 18-án pénteken, sok boldogságot a Diánáknak és a szülinaposoknak. 1961-ben ezen a napon született James Gandolfini, amerikai színész legismertebb szerepe a Mafiózók című sorozat Tony Sopranója. szeptember 18 megszületett Lance Armstrong, amerikai professzionális országúti kerékpárversenyző, aki 1999-től 2005-ig 7-szer nyerte meg a Tour de France-t. 1971-ben ezen a napon született Jada Pinkett Smith, amerikai színésznő, Will Smith felesége. 1976-ban a mai napon született Ronaldo, nem Cristiano a portugál, hanem a kétszeres világbajnok brazil válogatott labdarúgó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pénteki a forgalom, azaz szerintem egy csomóan szabadnapot vettek ki, nem mennek suliba, nem viszik a gyereket. Mi más oka lehet annak, hogy péntekenként kisebb a forgalom? A helyes megoldásokat a 0620 55 55 155-re várom, és persze, ha van közlekedési hír, az is jöhet.

0: zenék.
1: Reklám. Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fel.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. 30 napirendi pontot tárgyalt szeptember 17-i ülésén a Dunaújvárosi Közgyűlés. A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését, és több támogatásról is döntöttek. Az Emberek Egészségéért Alapítvány 2,5 millió forintot kap az október 17-ére tervezett lakossági szűrőnap megszervezésére. Az önkormányzat emellett új megállapodásokkal biztosítaná a lakásfenntartási és időskorúak rezsitámogatását, a közgyűlés városfejlesztési vagyongazdálkodási és településrendezési ügyeket, valamint a 2027-es Bursa Hungarika ösztöndíj programhoz való csatlakozást is tárgyalta. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes

0: A napi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. Ezek a vonatok csak kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Határértéket meghaladó illékony szerves anyag tartalmat mutatta ki egy Kínában gyártott szilikon kenyérsütő formában. Az érintett terméket Magyarországon is értékesítették. A hatóság azonnali termék visszahívást rendelt el és arra kéri a Fejér megyei vásárlókat is, hogy az érintett ételből származó sütőformát ne használják tovább. Az illékony szerves vegyület jelenléte az élelmiszerrel érintkező tárgyaknál azért jelenthet problémát, mert nem megfelelő mennyiségben vagy kontroll nélkül szennyezhetik az élelmiszert, emellett az élelmiszer ízét és illatát is kedvezőtlenül befolyásolhatják, szélsőséges esetben pedig mikrobiológiai, illetve mérgező vagy allergén kockázatot is jelenthetnek. Végül az időjárásról. A többfelé párás helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső zápor helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van hír az utakról, jöhet ide, és ugyanitt a diánákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni. Nem sokára Brandy, a What About Us-szal, mindjárt a Madison Avenue, most pedig a Black Legend jön, és a You See the Trouble with Me.
1: Best FM, a legjobb zenék.
3: Best FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 18-án pénteken. Nincs semmi különös az utakon, nincs dugó, nem tudok balesetről, úgyhogy maradjon is így. Ha valaki mást tapasztal, hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Mi meglepő, hogy az autómentes hétvégén, ami közeleg, holnap-holnap után tényleg lesz olyan hely, ahol csak autómentesen lehet közlekedni. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni szeptember 19-én és 20-án, azaz holnap és holnap után az autómentes hétvége miatt Budapesten. Több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és fenntartható közlekedés népszerűsítő programjaikkal. A szervezők a Kálvin tértől a Szabadsághíd Budai hídfőjéig a pesti alsórakparton és most először a Műegyetem rakparton is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést Brandyvel, What About Us, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Rock Chalk. Big Rocker.

0: Jazz FM, ha a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idő jön a front után, sok napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, 20-27 fokkal csapadék nélkül. Részletek és a hétvége időjárása a hírek végén, amelyet majd George Michael dala követ. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Eszortan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban. Már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látvány állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. A résztvevőket az állatkerti túra mellett interaktív foglalkozások, közösségi élmények várják, lesz táplálkozási tanácsadás és a Kaláka együttes is koncertet ad. A grönlandi és antarktiszi jég gyorsuló olvadására figyelmeztetnek nemzetközi kutatók. Az elmúlt évtizedek műholdas felvételei arra utalnak, hogy a fokozódó jégolvadás egyértelműen összefügg az éghajlatváltozással. A jég öthatoda a melegebb tengervíz hatására tűnik el, ami a tanulmány szerzői szerint tovább emeli a tengerszintet a jövőben. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén. Több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben. A lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A családokkal közösen meghatározott célokhoz igazodva mentorálással, korrepetálással, fejlesztéssel és személyes jelenléttel segítik őket abban, hogy ne maradjanak le, és előrébb tudjanak lépni a tanulásban. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nőt elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában, az István a királyban. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a. A legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. 30 napirendi pontot tárgyalt szeptember 17-i ülésén a Dunaújvárosi Közgyűlés. A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését, és több támogatásról is döntöttek. Az Emberek Egészségéért Alapítvány 2,5 millió forintot kap az október 17-ére tervezett lakossági szűrőnap megszervezésére. Az önkormányzat emellett új megállapodásokkal biztosítaná a lakásfenntartási és időskorúak rezsitámogatását, a közgyűlés városfejlesztési vagyongazdálkodási és településrendezési ügyeket, valamint a 2027-es Bursa Hungarika ösztöndíj programhoz való csatlakozást is tárgyalta. Határértéket meghaladó illékony szerves anyag tartalmat mutattak ki egy Kínában gyártott szilikon kenyérsütő formában. Az érintett terméket Magyarországon is értékesítették. A hatóság azonnali termék visszahívást rendelt el, és arra kéri a Fejér megyei vásárlókat is, hogy az érintett ételből származó sütőformát ne használják tovább. Az illékony szerves vegyület jelenléte az élelmiszerrel érintkező tárgyaknál azért jelenthet problémát, mert nem megfelelő mennyiségben vagy kontroll nélkül szennyezhetik az élelmiszert, emellett az élelmiszer ízét és illatát is kedvezőtlenül befolyásolhatják, szélsőséges esetben pedig mikrobiológiai, illetve mérgező vagy allergén kockázatot is jelenthetnek. Végül az időjárásról. A többfelé párás helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idővel zárul a munkahét, és hasonló időben bízhatunk a hétvégén is. 20-27 fok, napsütés, néha gomoly felhők, csapadék nélkül. Most is délkeleten lesz majd melegebb, hétfőn pedig egy újabb hidegfront érkezik, visszaesik a napközbeni maximum 19-24 fok közé. Az ex Spice Girl, Jerry, Hallivel és ma már Horner is Look At Me című dala jön a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után is sok régi ismerőssel találkozhatunk. Jön például Sting és Cheb Mami közöse. És a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében a kiépített terelésben lerobbant valaki a külső sávon. Köszi Tibinek az infót, aki szintén imént említett hívható SMS Viber számunkat használta. Jó reggelt, jó utat, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home Boot

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. Ezek a vonatok csak kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a. A legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását. Itt Fejér megyében is a juttatás legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, és 4 hónap alatt összesen 20.000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangó alma őszivarac kézű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevizsgálása

0: étele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik itt Fejér megyében is, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el. Végül az időjárásról. A többfelé párás helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső zápor helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az AI szerint ezek a boomer köszöntések. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek egy kávé mellett. Legyen csodás, áldott napotok, drága barátaim. Itt a KED, haladunk a hétvége felé, puszi mindenkinek mindez. Mozgó gifek, csillogó rózsák, kávésbögrék és macskák kíséretében. Hát én és a Basement Jacks is azért sok szerencsét kívánok mindenkinek. Jön a Good Luck, 3 lassan 4 perccel múlt 9. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

FM a legjobb zenék. Péntek van, és egészen jól alakult a forgalom képe eddig, de sajnos történt egy-két baleset. Az M3-ason a főváros felé a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a kocsisor. Két autó ütközött a 11-es főúton Szentendrén, a Dunakanyar körúton. Az érintett szakaszon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön Junior Jack jön az S-számbával, most pedig egy régi ismerős Sting és a Desert Rose Chad Mummy-val a Besten.

Jazztefem a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idő jön a front után ma is, és ilyen időnk lesz egész hétvégén. 25 fok körüli maximum, sok napsütés, kis gomoly felhővel, csapadék nélkül. Használjuk ki a szép késő nyári kora őszi időt, mert hétfőn hideg front érkezik, sokkal hűvösebb levegővel és itt-ott záporral, zivatarral. Édes menekülés a hétköznapokból. Már péntek van, szeptember 18-a, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Mindjárt itt a hétvége, Gwen Stefanival hangolódunk rá, és Akonnal The Sweetest Escape a besten. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék. Danny Minogue és a Flower Power közöse folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2004-ből játszom a You Won't Forget About Me-t, hívható SMS Viber számunk, ha dugó baleset lenne. 0620-55-55-155, én per pillanat ilyesmiről nem tudok, és ez remélem, hogy nagyon sokáig így is marad.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Aztán egyébként most már egyre korábban van, már este hét előtt naplemente, és reggel 6:30-kor virrad. A nap után szél, Rúzsa Magditól, szól a széldal a következő órában.
1: Nem tudtam szólni, mert túl nagy a szél.
0: Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Eszortan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megújult formában és struktúrában működik tovább az Autisták Országos Szövetségének infopont hálózata. Az átalakítás legfőbb célja, hogy az irodák ismét közvetlenül, személyes jelenléttel és valódi, helyben elérhető kapcsolódási pontként segítsék az autista embereket, családjaikat és a velük dolgozó szakembereket. Életmű kiállítás nyílik Botos Péter üvegszobrász alkotásaiból a Szegedi Reök palotában. Áttetsző terek címmel szeptember 25-én. Botos Péter Magyarországon és nemzetközi porondon is számos elismerést szerzett. Önálló és csoportos tárlatok sorát tudhatja maga mögött. A szecessziós palota két emeletén felsorakozó mintegy 100 alkotása minden korábbinál átfogóbban mutatja be a különleges, kísérletezéssel és formai játékkal teli világot és utat, amelyet a művész eddigi munkássága folyamán bejárt. A kiállítás november 8-áig lesz látható. Már 600 ezeren regisztráltak arra a szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa szeptember 26-án mutat be a párizsi Concorde téren, háromnapos franciaországi látogatásának egyik csúcspontjaként. A pápa egyéb programjai mellett szeptember 25-én fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezeren jelentkeztek. Másnap tartja a szabadtéri szentmisét a Concorde téren. Szeptember 27-én pedig Lourdesban, a katolikusok egyik legfontosabb zarándok helyén celebrál újabb szabadtéri misét, ahova 150 ezer embert várnak. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban. Már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Gyerekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az Örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nőt elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban, köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti

0: S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. Ezek a vonatok csak kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását. Itt Fejér megyében is a juttatás legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, és 4 hónap alatt összesen 20.000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangó alma őszivarac kézű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik itt Fejér megyében is, hogyha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el. Végül az időjárásról. A többfelé párás helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember 18, péntek, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Még egy kis indián nyár ebben az órában, jön a Señorita nem sokára Justin Timberlake-től, illetve a Negrocantól a Cadavez. Az órát Aidakor és Fedla Grand közöse a Let Me Think About It indítja 5 perc elmúlt 10. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ma is mixben szólnak a Night Shift Extra-ban, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, de hogy a heti rezidensek közül kiduplázik a héten, legyen egyelőre meglepetés. Most a Simply Red és a Fairground jön a Besten.

0: FM a legjobb zenék. Súlyos baleset történt sajnos az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében. A 114-es kilométer környékén jelenleg áll a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon is óvatosan, mert hogy a belső sávra is kerültek törmelékek. Baleset történt korábban az M3-ason is Budapest felé, a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik ott is a kocsisor. Jó utat, ha a közlekedési hír van, a 0620 55 55 155-re várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Kor testvérek, azaz a The Corrs vidám dalával fordulunk rá lassan a hétvégére. Szóval majd a Breathless a délelőtt utolsó órájában hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési információ, ide várom, és marad a rezgésszám, de már magyarul. Hozom Mohamed Fatima slágerét is. Rögtön 11 óra, ha a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Tilos mától a közterületi alkoholfogyasztás, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Tilos a közterületi alkoholfogyasztás Dunaújvárosban szeptember 18-ától. Az önkormányzat közgyűlése a lakossági panaszok miatt alkotta meg az erről szóló rendeletet. A szabályozás megszegése szabálysértésnek minősül, amely miatt a rendőrség járhat el. A közterület felügyelők pedig helyszíni bírságot is kiszabhatnak. A tilalom nem vonatkozik az engedéllyel működő vendéglátóhelyi teraszokra és rendezvényekre, valamint szilveszter és új év napjára. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem,

0: Események tiszteletére a kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. 30 napirendi pontot tárgyalt szeptember 17-i ülésén a Dunaújvárosi Közgyűlés. A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését, és több támogatásról is döntöttek. Az Emberek Egészségéért Alapítvány 2,5 millió forintot kap az október 17-ére tervezett lakossági szűrőnap megszervezésére. Az önkormányzat emellett új megállapodásokkal biztosítaná a lakásfenntartási és időskorúak rezsitámogatását, a közgyűlés városfejlesztési vagyongazdálkodási és településrendezési ügyeket, valamint a 2027-es Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz való csatlakozást is tárgyalta. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását. Itt Fejér megyében is a juttatás legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Végül az időjárásról. Többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható záporzivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
1: Hírek a Best FM-en. Nehéz évet zárhatnak a hazai borászok. Újra kezdődtek a tárgyalások a norvég alapról. Szingapurban már az olvasásért is fizetnek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szület már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk. Mondta a rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termel. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termés. Ések lehetnek kint, de nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alapforrásairól, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra zöld és egészségügyi fejlesztésekre, kulturális projektekre, valamint a helyi közösségek és a társadalmi felzárkóztatás támogatására. Az előző támogatási időszak csak nem 78 milliárd forintos keretéhez Magyarország nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezetről. Illegális preparátor műhely miatt emeltek vádat két férfi ellen. Egyikük engedély nélkül gyűjtött védett állatokat, majd kitömte és az interneten értékesítette azokat. A példányok természetvédelmi értéke csak nem 50 millió forint. Társánál egy madárvédőszervezet munkatársánál engedély nélkül tartott fegyvereket és több mint 500 lőszert is találtak. Ügyükben a Szegedi Járásbíróság dönt. Fizetnek az olvasásért Szingapurban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet, 50 teljesített nap után pedig mintegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Meggazdagodni tehát senki sem fog, a programmal elsősorban a rendszeres olvasásra ösztönöznék az embereket, és visszaszorítanák a rossz hírek kényszeres, vég nélküli görgetését. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futó zápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes, késő nyárias idő, délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Egy amerikai 35 éves barkácsgép akkumulátor tolvaj nő képe borzolja az internetet, mert hogy a robosított fénykép

0: kísértetiesen hasonlít Jennifer Lopez arcképére, de tényleg itt nézem, és elsőre azt hittem, hogy ez tényleg Jennifer Lopez. Ő kezdi az órát, play, 4 perc múlt 11, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol

Best FM, a legjobb zenék, nem hiszem el, amit látok. Megérkezett a Lenny Kravitz Barbie figura. A zenész a Barbie Signature sorozat második tagja, a kosárlabdasztár LeBron James után a $70 gyűjtőknek szánt Baba Kravitz Blue Electric Light turnéját, valamint sokrétű művészi pályafutását ünnepli.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Küszöbön a hétvége, ami fővárosunk belvárosában autómentes lesz, legalábbis a Kálvin tértől a Fővám térig, illetve a Műegyetem rakparton. Az Európai Mobilitási Hét részeként két napra átalakult tehát a belváros. A rendezvény célja megmutatni, hogyan működhet a város, ha az utcákon az autók mellett vagy néha helyettük nagyobb teret kapnak a gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi programok. Az érdeklődők közlekedési bemutatókra, játékos családi programokra, kerékpáros eseményekre, járműbemutatókra és különböző mozgásos aktivitásokra számíthatnak. Jó szórakozást kívánok, az óra végéig pedig még biztosan halljuk Keen dalát, az Everybody's Changing-et, jön a Five a Keep on Moving-nal, és mindjárt Ricky Martin is Christina Aguilera-val.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délután, ma kivételesen B. Németh Diával és egy Madonna feldolgozással a Madhouse-tól Like a Prayer. Jó hétvégét, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Tilos a közterületi alkoholfogyasztás Dunaújvárosban szeptember 18-ától. Az önkormányzat közgyűlése a lakossági panaszok miatt alkotta meg az erről szóló rendeletet. A szabályozás megszegése szabálysértésnek minősül, amely miatt a rendőrség járhat el. A közterület felügyelők pedig helyszíni bírságot is kiszabhatnak. A tilalom nem vonatkozik az engedéllyel működő vendéglátóhelyi teraszokra és rendezvényekre, valamint szilveszter és új évnapjára. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. Ezek a vonatok csak Kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan

0: Mangó, alma, őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik itt Fejér megyében is, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el. Végül az időjárásról. A többfelé párás helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, elíteltek két gyulai börtönört, Odüsszeia töredékre bukkantak Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, erősítette meg Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint a vállalkozások többsége semmit sem kapott a befizetéséért, miközben a kamara sokat költött saját működésére és népszerűsítésére. A kormány a politikai és sportvezetői tisztségek szétválasztásáról is döntött. Politikusok és állami cégvezetők nem irányíthatnának nagy sportszervezeteket, megbízatásuk után pedig 4 évig nem vállalhatnának ilyen pozíciót. A kormányfő arról is beszélt, hogy az adóhatóság automatikusan vizsgálná az elmúlt 5 évben távozott, valamint a legalább 2 éve hivatalban lévő politikai vezetők és hozzátartozóik vagyonosodását. Egy fogva tartott bántalmazása miatt ítéltek el két gyulai börtönört. A szegedi törvényszék katonai tanácsa fejenként 875.000 forintos pénzbüntetés szabott királyuk, és mindkettőjüket lefokozta. A nem jogerős ítélet szerint a bántalmazás 2023-ban egy zárka ellenőrzés közben történt. A folyosói kamera felvételéből később több mint 1 percet kivágtak. A bizonyítékot szándékosan rongálták meg, ezért azonban egyelőre senkit sem vontak felelősségre. Máskor zárt épületek is megnyitják kapuikat a kulturális örökség napjain. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza és bemutassa hazánk műemléki értékeit. A hétvégén országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az, hogy a kulturális örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: Egy játékkártya méretű, mint egy 1700 éves Odüsszeia töredéket azonosítottak az Utrechti Egyetem könyvtárában, Hollandiában. Az ógörög szöveg Homérosz eposzának 12. énekéből őrzött meg néhány sort, abból a jelenetből, amelyben Odüsszeusz emberei levágják Héliosz szent marháit. A pergamendarab feltehetően egy Egyiptomban készült kisméretű könyvből származik. A ritka lelet évekig észrevétlenül lapult más ókori szövegek között. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, hangolódjunk együtt a hétvégére. A mikrofonnál mostantól Béni Meddi, a Majoros Rita helyett én adom ma egész délután a legnagyobb kedvenceket. Hozom is ebben az órában Kádzsó slágerét, jön a Beszámme Múcsó, itt lesz Will Smith, Dérheni, most pedig a belga dance formáció a Methouse indít.
1: Best FM. A

legjobb zenék. A Life is a Flower, a svéd Ace of Base 98-as dala, amely a Flowers című harmadik stúdióalbumukon jelent meg. A dal Európában hatalmas siker lett, az Egyesült Királyságban például az 5. helyig jutott, és több országban is bekerült a top 10-be. Érdekesség, hogy a szám eredeti változata a Whenever You're Near Me később új dalszöveggel és új címmel jelent meg Európában. A dal üzenete ugye alapvetően az élet pozitív oldalának kereséséről szól, és jól illeszkedik az Ace of Base jellegzetes reggae poppos hangzásához. Ezzel nosztalgiázunk a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bagy és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Gyöngyös-nyugat csomópontnál ugyancsak az M3-ason a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal a belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Ami pedig az M5-öst illeti, Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt töltjük ezt a napot is. Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Itt az egy óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek. Én pedig hozom hamarosan a Spice Girls slágerét. Ez lesz a Stop, és a Chocolate Puma is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Tilos mától a közterületi alkoholfogyasztás, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Tilos a közterületi alkoholfogyasztás Dunaújvárosban szeptember 18-ától. Az önkormányzat közgyűlése a lakossági panaszok miatt alkotta meg az erről szóló rendeletet. A szabályozás megszegése szabálysértésnek minősül, amely miatt a rendőrség járhat el. A közterület felügyelők pedig helyszíni bírságot is kiszabhatnak. A tilalom nem

0: rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. 30 napirendi pontot tárgyalt szeptember 17-i ülésén a Dunaújvárosi Közgyűlés. A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését, és több támogatásról is döntöttek. Az Emberek Egészségéért Alapítvány 2,5 millió forintot kap az október 17-ére tervezett lakossági szűrőnap megszervezésére. Az önkormányzat emellett új megállapodásokkal biztosítaná a lakásfenntartási és időskorúak rezsitámogatását, a közgyűlés városfejlesztési vagyongazdálkodási és településrendezési ügyeket, valamint a 2027-es Bursa Hungarika ösztöndíj programhoz való csatlakozást is tárgyalta. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását. Itt Fejér megyében is a juttatás legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, és 4 hónap alatt összesen 20.000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Végül az időjárásról. A többfelé párás helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. Felbontaná a kormány az autópálya koncessziót, több mint 100 gyermek versenyez fóton, krokodilok között evezhetnek a 2032-es olimpián. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felbontaná a kormány a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT 35 éves autópálya koncesszióját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vállalatot még ma értesítik arról, hogy jogszerűtlennek tartják a mintegy 23 ezer milliárd forint értékű szerződést, és tárgyalásokat kezdeményeznek annak megszüntetéséről. A tárcavezető szerint az útüzemeltetési feladatokat a piaci ár több mint kétszereséért végzi a társaság, miközben a kockázatok jelentős részét az állam viseli. A hálózat kezelését azonban nem tudják egyik napról a másikra visszavenni, ehhez a cég együttműködésére is szükség lesz. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kormány több feljelentést is tesz az ügyben. Mintegy 170 katona tett esküt Nagykanizsán és Salgótarjánban. A többségük szerződéses katonaként vagy önkéntes tartalékosként kezdi meg a szolgálatát a Magyar Honvédségnél. A 10 hetes alapfelkészítés során fizikai, harcászati, műszaki és egészségügyi képzést kaptak, valamint a biztonságos fegyverkezelést is elsajátították. A program célja, hogy felkészítse az állományt a katonai szolgálattal járó feladatokra és terhelésre. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek méri össze tudását a 22. lovasterápiás és parasport versenyen Fóton. Az ország minden részéből érkező résztvevők összesen 23 kategóriában versenyeznek holnap. A rendezvény részleteiről Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke beszélt rádiónknak.
2: Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: Krokodilok között rendezhetik meg a 2032-es olimpia evezős és kajakkenu versenyeit Ausztráliában. A kiszemelt Fitzroy folyóban mintegy 500 sósvízi krokodil él, amelyek akár 4 méteresre is megnőhetnek. A sportolók azonban nem ettől tartanak. Szerintük a folyó kanyarulatai és áramlatai nem biztosítanak minden versenyzőnek azonos körülményeket. A helyszínt technikailag alkalmasnak minősítették. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futó zápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes, késő nyárias idő, délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

0: éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szeptember 18-a van, és tanéltessem minden névrokonomat. Egy óra volt, néhány perccel folytatódik a pénteki Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és adom is továbbra a kedvenceket. Most például az Always and Forever-t, a Holland House Duo, a Chocolate Puma egyik ismert felvételét hoztam 2000-ből. Ezzel folytatjuk. Itt a Best-en. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Bestefan van a legjobb zenék, az It's Alright, folytatjuk az angol fiú csapat, az E17 egyik korai nagy sikeréről van szó, ami egyébként tényleg nagy siker volt, hiszen az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, és több európai országban is top 10-es sláger lett. Egy érdekesség magáról, a bandáról, hogy az E17 eredetileg Walthamstow-ról, London keleti részének egyik kerületéről kapta a nevét, ahol a zenekar tagjai éltek. Következik tehát az E17 és az It's Alright. Itt a Best FM-en.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Best FM-en szólnak ma délután, és a legjobb zenék a 90-es, no meg a 2000-es évekből. Éppen ezért hozom majd Rúzsa Magdi dalát is.
2: Szerelmes vagyok belé.
1: Ez lesz a szerelem, és itt lesz a Scissor Sisters is rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Tilos mától a közterületi alkoholfogyasztás, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Tilos a közterületi alkoholfogyasztás Dunaújvárosban szeptember 18-ától. Az önkormányzat közgyűlése a lakossági panaszok miatt alkotta meg az erről szóló rendeletet. A szabályozás megszegése szabálysértésnek minősül, amely miatt a rendőrség járhat el. A közterület felügyelők pedig helyszíni bírságot is kiszabhatnak. A tilalom nem vonatkozik az engedéllyel működő vendéglátóhelyi teraszokra és rendezvényekre, valamint szilveszter és új évnapjára. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. 30 napirendi pontot tárgyalt szeptember 17-i ülésén a Dunaújvárosi Közgyűlés. A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését, és több támogatásról is döntöttek. Az Emberek Egészségéért Alapítvány 2,5 millió forintot kap az október 17-ére tervezett lakossági szűrőnap megszervezésére. Az önkormányzat emellett új megállapodásokkal biztosítaná a lakásfenntartási és időskorúak rezsitámogatását, a közgyűlés városfejlesztési vagyongazdálkodási és településrendezési ügyeket, valamint a 2027-es Bursa Hungarika ösztöndíj programhoz való csatlakozást is tárgyalta. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. Ezek a vonatok csak kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja.

0: helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat, a légmozgás gyenge mérsékelt marad, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás. Kevés, de jó minőségű szőlőtermet, lezuhant egy vadászgép Amerikában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormányszóvivő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást nem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak, több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermek otthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, emellett átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szüret már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk, mondta rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt.
1: Három újabb nemzetközi filmfesztiválra kapott meghívást Lichter Péter experimentális Dracula filmje. A Dolog a koporsóban című alkotást Münchenben, az Egyesült Államokbeli Iowa Cityben és a perui Limában is bemutatják ősszel. A horrorfilm több tucat régi Dracula adaptáció képeiből épül fel, amelyeket festéssel, roncsolással és újrafilmezéssel alakítottak át. A magyar közönség szeptember 20-án a budapesti klasszikus filmmaratonon, később pedig a Bem moziban láthatja. Lezuhant egy F-16-os vadászgép az Egyesült Államokban egy kiképzési gyakorlat közben. A pilóta még a becsapódás előtt katapultált, eszméleténél volt, amikor kórházba vitték. A gép Michigan államban egy mezőre zuhant és kigyulladt. A rádió forgalmazás alapján a vadászgép madárral ütközhetett, a baleset pontos okát azonban még vizsgálják. Ma sok felé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Folytatódik a Best délután velem Béni Meddiával. Szeptember 18-a van, és 2 óra is elmúlt már. Ami pedig most érkezik, az a Scissor Sisters, egy New York-i együttes, ami a 2000-es években lett világszerte ismert. Az egyik legnépszerűbb slágerüket pedig már indítom is. I Don't Feel Like Dancing a Besten.
4: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A reggeli első korcs kávé nélkül sokaknál el sem indul a nap, ezzel azért nem vagyunk egyedül. Segíthet éberebbnek lenni, javíthatja a figyelmet, és sportolás előtt is jól jöhet, csak hogy könnyű átesni a ló túloldalára, főleg egy sűrű munkanapon, ugye, amikor a második fekete után szinte észrevétlenül jön a harmadik, majd a negyedik. Na de mennyi kávé az ideális egy nap? Egészséges felnőtteknél általánosságban napi legfeljebb 400 mg koffein tekinthető olyan mennyiségnek, amely a legtöbb ember számára még nem jelent egészségi kockázatot. Ez azonban nem egyenlő automatikusan 4 csésze kávéval. A koffein tartalom ugyanis nagyban függ a kávé típusától, az elkészítéstől és az adag méretétől. Ráadásul nem csak a kávé számít, koffein van ugye a teában, a kólában, az energiaitalokban, a csokoládéban, sőt egyes gyógyszerekben és étrendkiegészítésben is. Könnyű tehát úgy túllépni a napi mennyiséget, hogy közben azt hiszik, hogy alig ittunk valamit. A koffein érzékenység nagyon egyéni, ami ugye az egyik embernek kellemes élénkítés, attól a másik már délben remegő kézzel nézi az órát. A túl sok koffein jele lehet például ugye a szaporaszívverés, nyugtalanság, ingerlékenység, kézremegés, fejfájás, gyomorpanaszok, elalvási nehézségek, és van egy kevésbé látványos probléma is, a délutáni kávé könnyen beleszólhat ugye az éjszakai alvásba, hogyha valaki érzékeny a koffeinre, érdemes a nap második felében már óvatosabban bánnia vele. A lényeg tehát nem kell lemondani a kávéról ahhoz, hogy egészségesebben éljünk, érdemes viszont számolni a teljes napi koffein bevitellel, figyelni a saját szervezetünk jelzéseire, és nem feketével megoldani azt, amit valójában alvással kéne. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kuncentmárton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fenn a legjobb zenék. Edwin Collins slágere kísért bennünket, Girl Like You. Ezt hallgattuk az elmúlt percekben, és lesznek még nagy kedvencek a folytatásban is. Jönnek a hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik majd Robbie Williams, itt lesz a Bell Hello is, játszik a tankcsapda, Carl Wolf pedig indítja is a következő órát az Afrikával, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Emily Sunday slágere szól. Next to me, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban. Szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. Ezek a vonatok csak Kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani, a diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat, a beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5. és 12 évfolyam között matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Innen Fejér megyéből is a díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én éjfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Végül az időjárásról. Többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható záporzivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A 93.1 Best FM-en, és erre vártunk már hétfő hajnaltól a péntek délután kellős közepére. Talán jó páran dunaújvárosi hallgatók, üdv mindenkinek! A mikrofon mögött van egy csongor a következő 3 órában, és bekészítve szokás szerint a legkirályabb zenék, Carl Wolf indítja az órát. Szól az Africa.

Ez itt a 93.1 Best FM. A legjobb zenéket együtt pörgetjük. Ebben is a következő két órában szintén kedves hallgatók. Üdvözlök mindenki Dunaújvárosból és a környékről. Én Molek Csongor vagyok. És köszöntjük az ünneplő hallgatókat. Szeptember 18-a van, Diana névnapos. Isten éltesse őket. És a többieket is, akik ünnepelnek egyéb okból kifolyólag. Na nézzük, miről híres még a mai nap. 175 éve, 1851-ben megjelent a New York Times első száma. És 37 esztendeje Magyarország és Izrael 22 év után helyreállította diplomáciai kapcsolatait. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik szeptember 18-án születtek, 110 esztendeje látott napvilágot Simándi József, kossuthias tenor opera énekes. 109 éve született Szombathelyen Asbóth József, teniszező, edző, és 109 éve látott napvilágot szintén Pataki Ferenc, olimpiai bajnok tornász. Az ünneplő dunaújvárosi hallgatókat Isten éltesse sokáig, Robbie Williams következik, és a Let Me Entertain You című slágere. Hello.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat, kedves közlekedők! Akadt pár infóm ismét, főleg munkálatokkal összefüggésben a környékről. És persze fennakadásról. Na nézzük, hogy hol végeznek munkálatokat. A 6-oson például útszükület érvényben van Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. A 75-ös és a 85-ös kilométer között. Aztán Szabadszállás-Szalk-Szentmártön összekötő úton végzik még a közműépítési munkálatokat, már nem sokáig elméletileg. Szeptember 21-én az esti órákban várható változás, jelenleg a 3-as kilométernél aktuális az útszűkület. És az 51-esen kátyúznak Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomásodrendű főúton a 60-as kilométer környékén. Érem jelezzék, ha akad egyéb útinfó, 30-as, 74-74, 777. Ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen, Shaggy nagyslágerét játszom, most meghallgatjuk a Bombastic című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A mikrofonnál Molek Csongor, kedves Dunai Városi hallgatók, még két óra miénk a péntekből, és talán már páran végeztek ezekben a percekben a munkával erre a hétre. Aki még a munkahelyen van, kitartást kívánok. Sikén és Brian Adams közös számával kezdünk mindjárt, ez a Don't Give Up.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállít

0: 50.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Eszortan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek.
3: Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét. Akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. Átadták a Víg Színházban az idei Kaszás Attila díjat. Barta Boróka, a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja részesült az elismerésben. A 2008-ban alapított díjjal olyan színészeket ismernek el, akik kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak és meghatározó közösségformáló szerepet töltenek be társulatukon belül. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál Zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg, többek között Mozart, Vivaldi és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztráció szükséges. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel.
2: Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban. Már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. A grönlandi és antarktiszi jég gyorsuló olvadására figyelmeztetnek nemzetközi kutatók. Az elmúlt évtizedek műholdas felvételei arra utalnak, hogy a fokozódó jégolvadás egyértelműen összefügg az éghajlatváltozással. A jég öthatoda a melegebb tengervíz hatására tűnik el, ami a tanulmány szerzői szerint tovább emeli a tengerszintet a jövőben.
3: Egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és a második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegség terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya.
2: Híreink végén az időjárásról. Felhős lesz az ég, de keleten hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan várható zápor, zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Üdv mindenkinek, Dunaújváros és a térség. Folytatjuk együtt a péntek, hát már késő délután lassan-lassan, itt a 93.1 Best FM-en pörögnek a jó zenék megállás nélkül, és én jelentkezem még este 6 óráig, a nevem Molek Csongor, ahogy ígértem, Brian Adams és Chicken zenél, és szól a Don't Give Up.
1: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék, tartalmas pénteket mindenkinek, és jó tervezgetést a hétvégi programokkal kapcsolatban dunai városi hallgatók, remélhetőleg már erre is fókuszálnak a legtöbben, hiszen nyakunkon a hétvége. A mikrofonnál Molek Csongor, nézzük, hogy milyen időnk lesz holnap szombaton. Változóan felhős napos idők váltják egymást majd itt a mi tájegységünkön, kisebb eső zápor előfordulhat, de a kiadós mennyiségű csapadék valószínű elmarad itt a környéken, és 9-14 fok körül mérünk a reggeli órákban, a délutáni csúcs pedig 23-28 fok körül alakul. Akad még jó hírem a pollenallergiás hallgatóknak is, tehát nekünk. Igen, a parlagfű pollen szintje már csak közepes tartományban van jelen a levegőben, a gombák pollen szintje szintén közepes, a többi növény miatt pedig aggódni felesleges, ugyanis vagy alacsony, vagy épp hogy eléri a minimális szintet a pollen koncentrációjuk, azért papír zsebkendőből tárazzanak be. Most Sean Paul felvételét játszom, meghallgatjuk a Best FM-en az I'm Still In Love című dalt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai Városban is a környéken. Kedves hallgatók, az elmúlt időszak tartós szárassága, valamint a szeles idő miatt változatlanul érvényes a tűzgyújtási tilalom megyénkben. És még mindig fontos a fokozott figyelem. Egyébként Szabó Bisztrica nevű tűzoltó százados megyei katasztrófavédelmi szóvivő összegzése nyomán már többször is olvashatott mindenki az elmúlt időszakban, és hallhatott információkat az elmúlt időszakban az országos tűzgyújtási tilalomról. És igen, a kánikulának végre vége, viszont az elmúlt hónapok tartó szárassága és a hidegfronttal érkező erőteljes légnyomás miatt a nyugati országrész megyéit nem számítva mindenütt, így Fejérben is érvényben maradt a tilalom. A rendelkezés értelmében tehát változatlanul tilos tüzet gyújtani a belterületi és a külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében. Tilos a tűzgyújtás a vasút és közút menti pásításokban és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, és a rendelkezés kiterjed a kijelölt tűzrakóhelyekre is. Természetesen a parlag és gazégetés sem engedélyezett. Az infokat megtalálják a dunaiváros.com hírportálon. Dante Thomas felvétele jön most, és meghallgatjuk a Miss California című slágert.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, üdv mindenkinek, kedves dunaújvárosi hallgatók! A következő órát is együtt pörgetjük le, ha velünk tartanak így péntek késő délután, lassan-lassan kora este, és tudják jól, hogy közlekedési infókkal is jelentkezem. Tom Nowy indítja az órát, meghallgatjuk a Now or Never című slágerét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Eszortan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek.
5: Egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és a második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegség terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteggondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Megöltek egy férfit az éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában, közterületen bántalmazta egy ismeretlen. A férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarner-öböl térségében. A 3,6-os erősségű földmozgásban nem sérült meg senki, és egyelőre anyagi kárról sem tudni.
4: Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban. Már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Életmű kiállítás nyílik Botos Péter üvegszobrász alkotásaiból a Szegedi Reök palotában, Áttetsző terek címmel, szeptember 25-én. Botos Péter Magyarországon és nemzetközi porondon is számos elismerést szerzett, önálló és csoportos tárlatok sorát tudhatja maga mögött. A szecessziós palota két emeletén felsorakozó

0: nyújtanak, és meghatározó közösségformáló szerepet töltenek be társulatukon belül.
1: Híreink végén az időjárásról. Felhős lesz az ég, de keleten hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan várható zápor, zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban, szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madároduk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járatmenetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. Ezek a vonatok csak Kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5. és 12. évfolyam között matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Innen Fejér megyéből is a díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én éjfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Végül az időjárásról. A többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Startol egy újabb zeneileg igencsak izgalmas felvonás itt a 93.1 Best FM-en, dunaújvárosi hallgatók. Üdvözlök mindenkit! A nevem Oleg Csongor, és jelentkezem még ebben az órában kizárólag jó zenékkel és hasznos infókkal, ilyen például a közlekedés mindjárt. Tom Nowitzól szól egy nagy sláger, a Now or Never.
2: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, dunaújvárosi autósok, így péntek késő délután lassan-lassan kora este is nagy a forgalom, figyeljenek a többiekre. Az 52-esen az útszűkület még jó pár héten keresztül lassítja a forgalmat, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 47-es kilométernél és a 34-es kilométernél is félpályás lezárás van érvényben útépítési munkák miatt. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk, főleg utakkal, közlekedéssel összefüggésben. A telefonszámunk az sok mindent nem változott az utóbbi években. 0630 74 74 777. Előre is köszi szépen. Nio egyik slágere következik, érzelmes dalról van szó, ez a So Sick.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 93.1
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: játszunk.
1: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester fejezte ki büszkeségét azzal kapcsolatban, hogy a dunaújvárosiak ennyire szívükön viselik a környezetük sorsát. Kiemelte, hogy a közösségi médiában megjelent korábbi hírek hatására egyre több lakó kérte az önkormányzat segítségét, és külön öröm, hogy a kihelyezett mulcs a városi erdészet által összegyűjtött zöld hulladékból készül, így az újrahasznosítás révén a helyi közösség saját maga építheti és szépítheti a környezetét. Hozzátette, hogy a nyári extrém hőség alaposan megviselte a zöld területeket, ezért a városvezetés az őszi ápolási és zöldítési munkálatok során e formában is igyekszik felkészülni a jövő évi szezonra. A Békeváros részben a Lajos Király körül 10 szám melletti kiskertet gondozó hölgyek említették, hogy a rendkívüli hőség ellenére kitartóan ápolták a növényeket, a szárazságot jól tűrő posgások, a nyári orgonák és a rózsák megóvásáért naponta locsoltak, míg az emeleti háztartási szürke vizet, vagyis a használt, de szigorúan vegyszermentes folyadékot is felhasználták a növények életben tartásához. Ott vannak a részletek a dunaújváros.com hírportálon. Melanie C. énekel, és indítom az I'm Turned to You című slágerét.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Whitney Houston egyik felvétele következik még, amit együtt meghallgatunk a Dunói Városi Hallgatókkal. Ez a Step by Step című sláger. És péntekre én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, tartalmas késő délután, kora estét kívánok, ha pedig a bulit betervezték, akkor előre is jó szórakozást. Holnap is találkozunk, hétvégén délután 3-tól jelentkezem majd. Oleg Csongort hallották, minden jót! Well,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét Dunaújvárosban, szeptember 16-a és 22-e között több programmal várják a városlakókat a környezetvédelem, a klímavédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. A héten lesz várostakarítás, klímavédelmi akciónap, ifjúsági vitafórum, valamint madárodúk és rovarhotelek készítése. Szeptember 19-én madárgyűrűzést tartanak a Szalki-szigeten. A programsorozat szeptember 22-én az autómentes és aktív közlekedés napján zárul a Petőfi-ligetben, ahol kerékpáros ügyességi pálya, rendőrségi bemutató, eseti szimuláció és elsősegély nyújtással kapcsolatos programok is várják az érdeklődőket. A részletes program a város weboldalán érhető el. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani, a diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat, a beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. 30 napirendi pontot tárgyalt szeptember 17-i ülésén a Dunaújvárosi Közgyűlés. A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését, és több támogatásról is döntöttek. Az Emberek Egészségéért Alapítvány 2,5 millió forintot kap az október 17-ére tervezett lakossági szűrőnap megszervezésére. Az önkormányzat emellett új megállapodásokkal biztosítaná a lakásfenntartási és időskorúak rezsitámogatását, a közgyűlés városfejlesztési vagyongazdálkodási és településrendezési ügyeket, valamint a 2027-es Burza Hungarika ösztöndíj programhoz való csatlakozást is tárgyalta. Határértéket meghaladó illékony szervesanyag tartalmat mutattak ki egy Kínában gyártott szilikon kenyérsütő formában. Az érintett terméket Magyarországon is értékesítették. A hatóság azonnali termék visszahívást rendelt el, és arra kéri a Fejér megyei vásárlókat is, hogy az érintett ételből származó sütőformát ne használják tovább. Az illékony szerves vegyület jelenléte az élelmiszerrel érintkező tárgyaknál azért jelenthet problémát, mert nem megfelelő mennyiségben vagy kontroll nélkül szennyezhetik az élelmiszert, emellett az élelmiszer ízét és illatát is kedvezőtlenül befolyásolhatják, szélsőséges esetben pedig mikrobiológiai, illetve mérgező vagy allergén kockázatot is jelenthetnek. Végül az időjárásról. Többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható záporzivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Még lehet jelentkezni az ország legnagyobb szemétszedési akciójára. Új munkarendre tér át a parlament, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett 1,5 óra áll majd rendelkezésre. Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsórakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, a 48-as, a 49-es villamos nem jár. A BKK a Szabadsághíd lezárása idején elsősorban a 4-es metrót, a 4-es és a 6-os villamost, valamint a 7-es és a 133E autóbuszt ajánlja. Mintegy 10 000 résztvevőt várnak kedden a sérült gyermekek napjára a fővárosi állat és növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre az ország minden részéről érkeznek fogyatékossággal élő gyermekek és családtagjaik. A látogatókat állatkerti túra, látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi programok várják. Koncertet ad a Kaláka együttes is. A kapukat szeptember 22-én reggel 9 órakor nyitják. A programok 10 órakor kezdődnek az eseményen. 1992 óta csaknem 200 000 gyermeket láttak vendégül. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. Híreink végén ez sem pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha csütörtökre szokták azt mondani, hogy az már kis péntek, akkor a mai péntekre mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez már a kis szombat, mert hogy a mai Night Shift Extra-ban a szombati rezidens Slim Fit érkezik vissza, vagy érkezik hamarabb? Egy óra erejéig. Szóval hip-hop és R&B ma is a menő, pont úgy, mint szombaton, úgyhogy ennek köszönhetően 6-7-ig én White Boy 7-től Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Indul a pénteki Night Shift Extra. It's kinda

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: Szakítás nélkül. Ez a Night Shift Wide Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com per DJ Wide Boy. De nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com per DJ Wide Boy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: time. Wishing to left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
2: Egészen pontosan ez a Night Shift Extra minden pénteken. 6 rezidens 7 napra se, hogy nem jön ki a matek, úgyhogy persze, hogy minden héten valaki duplázik. Ez a valaki ezen a héten Slim Fit lesz, szombati rezidensünk, és persze ő hozza magával a szombati hangulatot, meg a szombati zenéket, vagyis hip-hop és R&B még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között is itt a Besten, nagyon gyors szünet, tényleg egy rövidke pihenő, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Tilos mától a közterületi alkoholfogyasztás, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Tilos a közterületi alkoholfogyasztás Dunaújvárosban szeptember 18-ától. Az önkormányzat közgyűlése a lakossági panaszok miatt alkotta meg az erről szóló rendeletet. A szabályozás megszegése szabálysértésnek minősül, amely miatt a rendőrség járhat el. A közterület felügyelők pedig helyszíni bírságot is kiszabhatnak. A tilalom nem vonatkozik az engedéllyel működő vendéglátóhelyi teraszokra és rendezvényekre, valamint szilveszter és újévnapjára. Pályázatot hirdett Dunaújváros önkormányzata az 1956-os forradalom és a dunapentelei események tiszteletére. A kezdeményezéssel a fiatalokat szeretnék megszólítani. A diákok művészeti alkotásokkal, illetve szülőkkel, nagyszülőkkel készített videó vagy hanginterjúkkal dolgozhatják fel, mit jelent számukra 1956. A pályázatra két korosztályban várják a munkákat. A beadási határidő november 3-a, a legjobb pályaművekből november 7-én a fáklyás megemlékezéshez kapcsolódóan vetítést és előadást is tartanak a Városházán. 30 napirendi pontot tárgyalt szeptember 17-i ülésén a Dunaújvárosi Közgyűlés. A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését, és több támogatásról is döntöttek. Az Emberek Egészségéért Alapítvány 2,5 millió forintot kap az október 17-ére tervezett lakossági szűrőnap megszervezésére. Az önkormányzat emellett új megállapodásokkal biztosítaná a lakásfenntartási és időskorúak rezsitámogatását, a közgyűlés városfejlesztési vagyongazdálkodási és településrendezési ügyeket, valamint a 2027-es Bursa Hungarika ösztöndíj programhoz való csatlakozást is tárgyalta. Jövő áprilistól újabb szakaszához ér a déli körvasút fejlesztése, ami várhatóan 2027 végéig tart. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon jellemzően egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok, ezért több járat menetrendje is módosul. A székesfehérvári vonalon a hétvégi déli parti interrégiók, valamint egyes munkanapi S36-os, továbbá hajnali és esti S30-as járatok menetrendje is változik. A dunaújvárosi utasokat valamennyi Budapest és Dunaújváros között közlekedő Z42-es járat érinti. Ezek a vonatok csak Kelenföldig közlekednek majd. A MÁV indulás előtt az aktuális menetrend ellenőrzését javasolja. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik itt Fejér megyében is, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el. Végül az időjárásról. A többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarhatja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Már lehet szavazni az év kilátójára. A hibrid autók tartják a legjobban az értéküket. Továbbra is komoly a száj van. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem hozott érdemi változást az elmúlt napok időjárása a szárazságban, bár az ország északnyugati részén hullott eső az Alföld nagy területein továbbra is komoly aszály van. A tartós vízhiány miatt a kukorica és a napraforgó sok felé már teljesen kiszáradt, ezért a betakarítás is a megszokottnál korábban kezdődött. Nyugaton javultak a repcevetésének feltételei, északkeleten viszont több helyen még a talaj előkészítéséhez is túl száraz a föld. Visszaesett a lakóhelyet váltók száma Magyarországon. A friss adatok szerint tavaly kevesebben jelentettek be új lakcímet, és az elmúlt 10 évben mindössze egyszer volt ennél kisebb a költözési aktivitás. A megyehatárokat átlépők száma megközelítette a 115 ezeret, csak nem minden második költöző pedig Budapestet vagy Pest megyét választotta. A központi térségen kívül Fejér, Győrmoson és Bács-Kiskun tartozott a legnépszerűbb célpontok közé. A hibrid autók tartják legjobban az értéküket a használt autópiacon. A legfrissebb adatok szerint évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek csak nem 7, a dízelek, az elektromos autók pedig 7,5% feletti mértékben. Közben egyre kevesebb az olcsóbb jármű. Augusztusban a kínálat 35%-a került, 2,5 milliónál kevesebbe. Ez egy év alatt 4% pontos csökkenés. Az autók átlagára ugyanakkor lényegében nem változott, 5,5 millió forint körül alakult. Elindult a szavazás az év kilátója címért. Idén 10 hazai helyszín került a döntőbe, a Pilistől a Börzsönyön és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig. A jelöltek között van többek között a Boldogözséb, a Csóványosi, a Jánosvára és a Várhely kilátó is. A győztesről a közönség dönt. Voksolni szeptember 28-án éjfélig lehet az Aktív Kalandor oldalán. A 7. alkalommal meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a hazai kilátók mellett a természetjárásra, valamint Magyarország természeti és épített értékeinek megőrzésére is felhívja a figyelmet. A hírblokk végén nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogy a nemek aránya teljesen kiegyenlített legyen, ugye? Két hölgye kezd Slim Fit, úgyhogy most még két úr van ide.

0: Mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Nem tudom, kell-e még mondani, ha valakinek az elmúlt egy és negyed órában nem esett le, hogy a mai péntek esti Night Shift extra az a hip-hopról és az R&B-ről szól. Tényleg? Igen, tehát hogyha a zenéből nem, meg abból, hogy te is itt vagy, aki úgy egyébként szombati rezidensünk, hogyha ebből nem rakta össze senki, akkor azt hiszem, ők most már menthetetlenek. Mindegy, azért mondjuk el, hogyha itt nem, akkor élőben hol? Most zárjátok a hétvégét, ugye?
3: Így van, a nyarat.
2: Ja, bocsánat, igen, mert azt hiszem, holnap még csak szombat van, szóval.
3: Így van, szóval holnap a Petőfi lábánál azon a bizonyos hajón délután 5-től este 10-ig, úgyhogy majd gyorsan felugrok egy gyors szetre, és megyek is vissza.
2: Tehát ott kezdesz, idejössz, visszamész.
3: Így van.
2: És elsiratjátok a nyarat.
3: Így van, reméljük, hogy jó időnk lesz.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szólnak, a lemezjátszóknál. Slim Fit.
1: Még szakmán belül is az egyik legjobb rappernek tartják,
2: így
1: ugye?
2: Van, tehát, Greatest of all times, így van.
1: Na most igen, tehát ugye Paradise is really nice. Very nice, bocsánat, ez nem ez a legerősebb ríme. Azért legyünk őszinték. Mentségére legyen szóval, azért a hazai zenei életben van, aki ennél sokkal szarabb rímekből most már évek óta megér.
2: És komplet
1: dalokat húz föl a rímekre, de ez egy másik történet.

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Hát akkor az a forgatókönyv nem fog működni, ami Millerrel szokott, hogy akkor itt maradsz itt a szó, mert tudjuk, hogy dolgod van holnap, de azért holnap azért akkor szokásos időben helyre gyere vissza, legyél kedves.
2: Megpróbálok nem késni.
1: Jó, rendben, minden már azért rácsörgök olyan 6 óra magasságában. Egy óra alatt az idejsz a hajóról, nem?
2: Hát, reméljük,
1: még akár, úszva is, pedig ez eddig végig beton. Na mindegy.
2: Áról szemben.
1: Akkor holnap, az meg egy jó rap zenekar.
2: Volt.
1: Igen. Hónap este 7.
2: Így.
1: Gyere.
2: Köszöntöm. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A koronavírusos fertőzések szórványos növekedése várható. Jövő hónapban ismét lesz Kolonics György emlékfutás. Erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Bányász Árpád vagyok a hírekkel.
2: Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a hazai szennyvízben, ezért a következő időszakban a fertőzés számok szórványos növekedése várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az elmúlt héten Budapesten és az agglomeráció egyes településein is kimutatták a vírus örökítő anyagát. A főváros északi, déli és központi területein mérsékelt, az ország többi vizsgált részein alacsony koncentrációt mértek. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a szociális és családügyi miniszter posztolta közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az államkincstár rendszerében is megfelelő lakcím van-e. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint, ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket holnap és holnap után, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség Napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek, és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozott az első Magyar Malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a részt. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A következő óra világsztárjai közül a legtöbben már voltak itt nálunk fellépni, hiszen láthattuk már élőben Timbalandot is, és Nelly Furtadót is, a Backstreet Boys többször is, szegény George Michael szintén többször, és hát ugye tavaly évvége óta már Jennifer Lopez is ehhez a körhöz tartozik. Nem is beszélve ATB-ről, aki a Let You Go-val indítja az órát.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski van, mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Killer itt a Best 10.

Legjobb zenék. Ha most érkező dal videóklipében George Michael tett egy elég egyértelmű utalást korábbi lemezkiadójára. Hát gyakorlatilag hazugnak nevezte őket. És a városi legendák szerint ezen annyira berágott a lemezcég, hogy ők intézték el, hogy a 3 díjra jelölt klip végül egyetlen egy szobrocskát se kapjon az MTV Music Awards díját adó gálán. De hát a rajongókat nem lehetett megállítani, úgyhogy végül is a közönség szavazást torony magasan ez a klip nyerte. George Michael és a Fast Love érkezik itt a Best Times a legjobb zenék között.

Best of a legyőzőnek. Állítólag nem a legkorrektebb módon váltak meg Tom Jones-tól a Voice szerkesztői. A következő évadban már nem ő lesz az egyik mentor a forgószékes tehetségkutatóban, a most érkező Cheryl Cole váltja őt.

Best FM a legjobb zenék. 3-4 albumnyi anyag biztosan összegyűlni azokból a dalokból, amelyeket annól a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de aztán végül nem nálal kötöttek ki. Ilyen Justin Timberlake komplett első szóló albuma, ilyen például Madonna La Isla Bonita című dala, és ugyanebben a sorba passzol a most érkező kislemez is. If You Had My Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még nem lélegezhetnek fel az allergiások. Sportágat és hangszert is lehet választani a fővárosban. Helyenként felhősödhet, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Melegszik az idő a hétvégén, holnap és holnap után is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő. Szombaton 24-29, vasárnap 25-30 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Részletes információk az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. Három hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi egy óra helyett másfél óra áll majd rendelkezésre. Október első hétvégéig még vonattal is elérhető a horvát tengerpart Budapestről. Az Adria Intercity szeptemberben is október elején keddenként és péntekenként indul Splitbe, visszafelé pedig szerdán és vasárnap közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az éjszakai járat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak Budapest és Split között. Ma ismét benépesült a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéi a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Ma az iskolai osztályok kaptak főszerepet, holnap pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
1: Túl vagyunk a parlagfűszezon legintenzívebb időszakán. Az allergiások számára azonban még nem ért véget a kellemetlen időszak. A hűvösebb idő hatására az ország nagy részén csökkent a levegő pollen terhelése. A Tiszántúlon ugyanakkor a következő napokban még nagyon magas értékeket is mérhetnek, ezért az arra érzékenyeknél továbbra is erős allergiás tünetek jelentkezhetnek. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Betűpárokban érkeznek hozzánk a következő órában az előadók, hogy pontosan mire is gondolok. Hát például arra, hogy a Magna Cum Laude után rögtön jön majd a Morcsiba, a Delightot DJ Tonka követi, a Soul Searcher után jön a Shakedown, Tom Novi után a Tankcsapda, a Black Eyed Peas után pedig Bialex. Egyébként a Black Eyed Peas indítja az órát a Where is the Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A mai esőt záport zivatart, holnap köd váltja, amúgy marad minden ugyanaz, 26 fokos nappali maximum, szél és front nélkül, és aztán vasárnap egy picikét visszakapunk a nyárból. Nem lesz se csapadék, se köd, se szél, se front, se igazából felhők, cserébe lesz 28 fokos nappali maximum. Országszerte mindenhol.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM, a legjobb zenék. Vasárnap a Gellért-hegy oldalát érdekes, de inkább azt mondom, hogy vicces járművek fogják majd ellepni, ami miatt az úgymond normális gépjárműveket, tehát egy picikét korlátozni fogják. Szóval Láda Derbi lesz a Tabánnál, ami miatt tessék elterelésekre és lezárásokra számítani egészen vasárnap este 8-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nehéz időszakon vannak túl a borászok. Még lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Autómentes hétvége következik a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. A végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári asszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kékszőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten 3 táv közül választhatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap előtt, szeptember 16-án ünnepelte 58. születésnapját Marco Antonio Muñiz, akit a világ csak úgy ismer, hogy Mark Anthony, és akinek a létező összes A-kategóriás celeb gratulált tegnap előtt Instán és Facebookon keresztül. Az I Need to Know jön hamarosan itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron.

Best FM a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízik vérik Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez Prado

Best FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát az kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a Best.

Best FM, a legjobb zenék. 30 évet kellett várni az ítéletre, úgyhogy ez a plusz egy hónapos már tényleg nem számít semmit. Keith D. Davis bűnös a Tupac Shakur ellen megszervezett gyilkosság vágyában. Minimum 40 évre számíthat, de egészen pontosat majd október 13-án mond az esküdt. Szép jön, Tupac!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egyébként ma, szeptember 18-án van az Egyenlő Bérezés világnapját, ami a következő óra világsztárjait illeti. A bérezésükben nem nagyon tudunk beleszólni, de egyenlően biztosítunk mindenkinek lehetőséget 11 és éjfél között, úgyhogy Molokóék érkeznek majd a Sing It Back-kel, jön Bob Marley Funkstar Deluxe-szal és a Sun is Shining-gal, a sor legelején pedig a Safi Duo Baya Baya-val.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, az egymás után érkező két dal gyakorlatilag ugyanazt mondja, picit más stílusban és más szöveggel, de a lényeg mind a kettőnél az, hogy az élet szép. Sun is shining, it's a beautiful day, előbb Bob Marley on Funkstar Deluxe, aztán pedig Michael Bublé, mit a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy zárom a Night Shift-et is ezzel a lendülettel. Jó bulit mindenkinek, aki most fejest ugrik a hétvégébe. Holnap Hip-Hop és R&B 6-tól 8-ig csatlakozik hozzá majd Slim Fit. Jön Britney, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fej.